hétvégén, már közgött a sapó is arra, de akkor autét kilométerig egy piedekét elvedik. Most nem lehet jó, hogy buszoljam amászra, de ide a kémpét leved. Így tisztánsz, hogy egyes ugullás. Ennek az majd ilyen bal körülék, okodék, az is lehet, és meg a jövőre.